0: Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru?
1: Why, Guru?
0: Why, Guru? Why?
1: Pichhe kar lo. Why, Guru? Why, Guru?
0: Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru? Why, Guru?